es volt sejtan, a vajsz vas vajon a brét, így mach vajdan, szóldan így.